0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállásra azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a Bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folytatódik a vasútvonal felújítása. Először indul Senior Egyetem Szolnokon. Szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódna a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig vész 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció hét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki aki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. A mintegy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
3: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazat cserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 000-en utaznak. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
4: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Először indít Senior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek, egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Az előadásokat a Debreceni Egyetem szakemberei tartják. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 5 évre kis buszt kapott használatra a szolnoki VSC a Magyar Vízilabda Szövetségtől, tudatták honlapjukon. A szolnoki klub annak a 15 egyesületnek az egyike, amelyet az utánpótlásban végzett munka alapján választottak ki. A döntésnél a korosztályos csapatok eredményeit vették figyelembe, a felnőtt csapat teljesítménye nem számított. A járművet elsősorban a fiatal vízilabdázók országos bajnoki mérkőzésekre utaztatására használhatják. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 14-én, hétfőn, Roxana Szeréna napján. Sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Mindjárt a Take That, előtte még a Solvér, most pedig Christina Aguilera-ék jönnek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxem Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 14-én hétfőn, a Csend világnapján. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanás és zaj közepette keressenek egy olyan csendes helyet, mint például egy erdő vagy egy nyugodt park, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. A csend viszont nem a rádió műfaja, úgyhogy jönnek a folytatásban is a legjobb zenék, mindjárt a Noxtól, most pedig a Shapeshifters-é, a Back to Basics. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Rest FM, ha a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfront érkezik, 19-25 fok között lesz a maximum, és kisebb zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Részletek és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Akon érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idén is lesz Teszed akció, megújul a Jézus szíve plébánia, szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Szeptember 14-én hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarják ma felhők a napsütést. Itt-ott kisebb eső, zápor, esetleg zivatar sem kizárt, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd majd a felhőzet. 8 és 17 fok közötti a reggel, a maximum pedig 19-25 fok között alakul. Feel the Rain, ez a folytatás, a kompakt diszkó dala jön a legjobb zenék között. Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A mesterséges intelligencia érában szóljon egy igazi zene a 90-es évekből. A címe ráadásul igazi dolog, The Real Thing, Lisa Stansfield is jön. És itt lesz majd Curtis is Péli Barnával. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155 rögtön 7 óra, jó reggelt, a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vége a főszezonnak, de nem áll meg a balatoni hajózás. Folytatódik a vasútvonal felújítása, nem maradt el a szolnoki kújás ünnep. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejgő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is.
1: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazat cserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 18. életév alatt nincs randevú, nincs édesség, nincs só, nincs tejtermék, elég szigorú szülőnek tűnik Madonna, ezek a szabályok vonatkoznak gyerekeire. Azért egy kis amerikai pite, így hét után picivel nekünk férjen bele, a kávé mellé jön az American Pie, készül a Roy és Ádám, és jön nem sokára Prince is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Max Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Jó reggelt, szeptember 14-én, amikor is 1978-ban elindult az Egy úr az űrből című tévésorozat, gyerekkorom egyik kedvence, Robin Williams főszereplésével. Nanu, nanu, ha ez megvan, akkor megvan a sorozat is. És először 1978. szeptember 14-én, tehát a mai napon mutatták be, és 1982. május 27-ig ment. A mai nap további érdekességei egy picit később, addig is nagyon jó zeneim vannak, Edwin Collins-é, például a Girl Like You, most pedig Prince jön, a The Greatest Romance Ever Sold a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. 19-25 fok, egy kicsivel több felhő, mert hogy egy legyengült hidegfront éri el ma térségünket. Eső, zápor, zivatar sem kizárt, részletek a hírek végén. Aztán folytatjuk egy újabbal a 90-es és 2000-es évekből jön Lutricia McNeil és a Someone Loves You Honey a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ismét itt a 21 napos kihívás. Először indul Szenior Egyetem Szolnokon. Drogárust fogtak el Jászladányban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Először indít Szenior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 14-én hétfőn Szeréna Roxana napja van. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a csend világnapja. Ez az Indiából kiindult kezdeményezés arra ösztönzi az embereket, hogy a mindennapi rohanásban és zajban keressenek egy olyan csendes helyet, például egy erdőt vagy egy nyugodt parkot, ahol minimális a hangzavar és lehetőség nyílik a belső elcsendesedésére. 1947-ben a mai napon született az idén nyáron elment Sam Neill, északír származású új-zélandi színész, olyan filmek sztárja, mint a Vadászat a Vörös Októberre, a Zongora Lecke vagy a Jurassic Park. 1959-ben ezen a napon született Morten Harket, norvég énekes dalszerző, az AHA frontembere. ...1983-ban a mai napon született Amy Winehouse, Grammy-díjas angol énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb brit női előadója. A sort pedig a 81-es születésű Ashley Roberts, a Pussycat Dolls tagja zárja, ő is szeptember 14-én született. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idén is lesz Teszed akció, megújul a Jézus szíve plébánia, szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbe hozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Az első fővárosunk lelkes brit rajongójától, George Ezrától szól már is a Budapest, ahol javában tart a hétfő reggeli csúcs. Ha óriás dugó van valahol, nem csak Budapesten, úgy unblock az egész Best FM vétel körzetben. Vagy balesetet lát bárkié, ami fennakadást okoz. Várom a közlekedési infót, 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: már lívidó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Na gyerünk!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Elindult az újabb hét szeptember 14-e hétfővel, és ez az utakon, a forgalmon is érezhető. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között. Lassú az M2-es Vác és Fót körzetében, az M3-as fővárosi bevezető szakasza, az M4-es Üllőnél, az M7-es Érd és Törökbálint között. A 10-es főút is lassan halad a Solymári körforgalomtól a főváros felé, a 11-esen Szentendrén ugyanez a helyzet, a 31-esen Mendén szintén, és az 51-esen és az 510-esen is Dunaharaszti térségében. Még egyszer jó utat, ha közlekedési hír van, 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra várom. Mindjárt a Daft Punk, előtte még Dash, most pedig Nelly Furtado jön a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét, 19-25 fok, sok felhő, főleg a nap első felében, és itt ott zápor, zivatar sem kizárt. Délután északnyugaton már kisüthet a nap, részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt a Madison Avenue-val hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Vége a főszezonnak, de nem áll meg a balatoni hajózás. Folytatódik a vasútvonal felújítása, nem maradt el a szolnoki kújás ünnep. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejgő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indul a hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is.
1: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Best FM, a legjobb zenék az éterben, még nyári zene szól, odakint viszont megérkezett az ősz. Egy legyengült hidegfronttal indul a hét, sok felhővel, 19-25 fokkal, itt-ott esővel, záporral. Délután nyugat felől elkezd felszakadozni majd a felhőzet. Közben érkezik a német C-Block válasza DJ Jazzy Jeffék 91-es Summertime-jára. A megjelenés éve ezúttal 1997, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között ez a folytatása Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra, jó reggelt, a hírek alatt is jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155. Szerencsére gigadugóról vagy balesetről nem tudok, ez remélem, hogy sokáig így is marad. Közben pedig hallgatunk majd nem olyan sokára a Blue-t. És jön Lotfi Begi Náksival, az Álmokfutókkal és Dr. Béressel. Még egyszer jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok, rögtön szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ismét itt a 21 napos kihívás. Először indul Senior Egyetem Szolnokon. Drogárust fogtak el Jászladányban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél 7 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Először indít Senior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint mint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Ma egy legyengült hideg front éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Előttük egy friss közlekedési infó. Bence küldte nekünk a 0620-55-55-155-re. Azt írja, M0 Megyeri híd felé M5-ös csomópontnál autó és kis teherautó koccolt a belsőben, alakul a dugó. Köszönjük szépen! Jó utat, óvatosan, hamarosan B.O.B. Bruno Mars-szal, a Spice Girls, elsőként pedig a Coldplay jön. 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Bencétől tudjuk, hogy baleset történt az M0-áson, az M5-ös csomópontban a Megyeri híd felé, a belső sávban zárva, 4-5 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen! 2027 végén, 28 elején jön a Michael című életrajzi film második része. Most a pop királya folytatja a hétfő reggelt, Remember the Time a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Prázd Michelt hallottuk, a Fugees egykori tagját, aki épp börtönbüntetését tölti, közben keresett egy kis pénzt ennek a dalnak a jogdíjából. A bebörtönzött sztárok szerencséje, hogy még a rácsok mögött is dől alé. A világot pedig egy hétvégi pletyka tartja lázban. Lehet, hogy fű alatt Lady Gagának gyermeke született, elég jól titkolta ezek szerint. Az énekesnő menedzsmentje nem erősítette meg a hírt, de tény, hogy készült róla egy fotó, amin egy babát visz az ölében. A kép alapján nekem nem úgy tűnik, mintha más gyermeke lenne. Ez pedig már közben Tracy Chapman klasszikusa, a Fast Car Luke Combs-tól a Westen.

Best FM, a legjobb zenék. Klasszik őszi idővel indul a hét, 19-25 fok, sok felhő, itt ott zápor, zivatar, estétől nyugat felől majd szakadozik a felhőzet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. A Kiss Me, a Sixpence None the Richer-től a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 10 óra, a friss hírekkel folytatjuk, a következő órában pedig szól többek között a D-Light slágere. És énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, Tibi küldte ide közlekedési infóját, mely szerint a 31-esen Gyömrő és Maglót között autó és teherautó karambolozott, félpályás zárás van. Köszönjük szépen, óvatosan, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban, Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban, Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Idén is lesz Teszed akció, megújul a Jézus szíve plébánia, szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke. A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. A mintegy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Ma egy legyengült hideg front éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 108 nap és vége is ennek az évnek. 2026. szeptember 14-e van, hétfő, Roxana, Serena napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Hamarosan játszom DJ Tonka dalát, Don't Be Afraid. Jön a Kosin, a Nox mindjárt, elsőként pedig Király Viktor és a Fire. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. 5 perc elmúlt 10. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Next FM, a legjobb zenék. Pontosan 2000-ből hozom DJ Tonka Don't Be Afraid című dalát. A német DJ producer két korábbi klasszikushoz nyúlt. Egyrészt az 1976-os The Real Thing slágerhez, a You To Me Are Everythinghez. És Ruth Waters 1979-es Never Gonna Be The Same című dalához. Ez utóbbi hagyja a Don't Be Afraid fő motívumát, a diszkóvonósok pedig a You To Me Are Everythingből valók. Hallgassuk is meg a legjobb zenék között itt a Westen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk az M3-ason Bak térségében. Mindkét irányban lassabb a tempó, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 km hosszú a Budapest felé és a Vásárosnamény felé vezető oldalon is. Az 56-os főúton Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba hajtott a 13-as kilométernél teljes útzárban. És baleset történt korábban a 31-es főúton is Mende és Maglód között. Autó és teherautó ütközött a 31-es kilométernél, ott is teljes útzárban. Óvatosan, jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég a Velencei Filmfesztiválon debütált, és már a hazai mozikban is látható az Oasis film. Ők a Wonderwall-lal jönnek majd 11 után. És andalgunk majd a rakparton is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új férőhelyek jöhetnek létre a gyermekvédelemben. Ismét bringás reggelit és uzsonnát tartanak. Változékony kora őszi időnk lehet a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az összeomlás szélén áll a gyermekvédelmi rendszer, fogalmazott a közrádióban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, azonnali segítségre van szükség, ezért is döntöttek egy krízis alap létrehozásáról. Ebből szakmai programok indulnak és konkrét fejlesztések valósulnak meg, például 180 új férőhely jön létre. A területen dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kaphatnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Jelezte, még ma benyújtják a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot. A kormányfő arról is beszélt, hogy a jövő évi költségvetésben szerepel majd a családi pótlék nagyarányú emelése. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Csak nem 2 kilónyi kábítószert találtak egy autóban Hajdúbiharban. A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit. A gyanús anyag 2 átlátszó vákuumzacskóban a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből került elő. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brač szigetén pusztító tüzet. A lángok napokkal ezelőtt csaptak fel, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Szakértők szerint, ha nem lesz nagy szél, ma elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este északnyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Instagramon bizonygatja Justin Timberlake, hogy a házasságával is úgy áblok a családjában, minden rendben van. Összefoglalót készített nyári nyaralásukról, és szokásától eltérően még a gyerekek arcát sem blőrözte ki. Ő kezdi az órát a Can't Stop the Feeling-el. Hello, jó utat, jó munkát, jó hetet. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

És a téma örök és marad Best FM a legjobb zenék. Close to You, közel hozzá címmel szól. 1990-ből a brit Maxi Priest slágere, mely hazájában csak a 7. helyig jutott a slágerlistán, az amerikai Billboard 100 csúcsára viszont felért.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Továbbra is teljes az utcára a 31-es főúton Gyömrőnél, ahol korábban autó és teherautó ütközött. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. És teljes útzár van az 56-os főúton is, ahol korábban Bátaszék és Szekszárd között egy autó letért az útról és árokba borult, Szárpilis, Decs és Őcsény településeken keresztül alsóbrendű utakon lehet kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Energikusan indul a hét első délutánja a Majoros Ritával és Denzel Pump It Up című dalával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A korábbinál jóval kevesebb papírt használnak a vámosok. Országos nyitott piacok napja lesz 26 helyszínen. Felhőkre, néhol esőre készülhetünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagyarányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. A gyermekvédelmi jogszabálycsomag módosításáról is beszélt, azt ma terjesztik be a parlamentben. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. Az iratokat ebben elektronikusan táblagépen rögzítik, és már az áruvizsgálatokat is digitálisan dokumentálják. A vámszak területen országszerte több mint 70 szolgálati helyen végeznek szemléket, a munkát jelenleg több mint 150 táblagép segíti. Holnap lesz a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, hunaj vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak, vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Országszerte 26 helyszínen tartják meg idén az országos nyitott piacok napját. Péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt a látogatók. A szervezők azt szeretnék bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, könnyű akadályokat így a hét első napjára. Majoros Rita vagyok, hát tartsanak velem a következő néhány órában. Egy kicsit lazuljunk bele ebbe a hétfőbe, és persze a délutáni munkába is. Sőt, remélem, hogy sokan még éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Nyitok mindjárt Tupekkel, de előtte itt van Denzel és a Pump It Up. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Budapest FM a legjobb zenék, és így Horváth Tamás megszakadt dala után kérdezem, milyen volt a hétvége, milyen volt a kvázi első hivatalos őszi hétvége. Remélem, hogy jól érezték magukat, azért nem volt még a tipikusan őszi idő, mert hogy sokat sütött a nap, egészen kellemes volt a hőmérséklet is, úgyhogy lehetett akár még kinti programokat csinálni, szinte nyárvégi programokat. Remélem, hogy jól telt. Én hétvégén felfedeztem egy helyet, ahol isteni török kávét adnak, nagy rajongója vagyok az ilyen balkáni kávéknak, és felfedeztem egy új helyet, úgyhogy én nagyon szeretek kísérletezni az ilyen dolgokkal. Egyébként, hogyha van valami jó kis tuti receptjük arra, hogyan kell ezt otthon elkészíteni, akkor osszák meg velem. Elvileg minden eszközöm megvan hozzá, és a legutóbbi nyaralásról a kávét is hoztam hozzá, csak valahogy egyszerűen nem sikerül eltalálnom, pedig már az összes receptet kipróbáltam, amit a neten találtam, szóval ha van erre egyébként valakinek valami tuti receptje, köszönöm, ha megírja. Na de, én majd délután is hozom a legjobb zenéket, úgyhogy kávé elé, kávé közben, kávé mellé, vagy a kár ebéd közben is hallgassák a legjobb zenéket. Itt lesz mindjárt Szalkács Gergő is, az Elkezdem, de most a Molokóval megy tovább a délután. Hamarosan közlekedési infót is hozok, és a napkérdését is felteszem. De előtte Sing It Back, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, meg kamionba is, meg teherautóba, sőt, még biciklire is, mert egészen jó az idő, úgyhogy ma is hozom a közlekedési információkat mindenféle eszközön utazóknak. Az M3-as autópályán a főváros felé Gyöngyösnél a terelés átépítése folyik éppen. A 75-ös és a 69-es kilométerek között a leállósávra terelnek mindenkit, ami miatt már 1-2 kilométer hosszú a kocsisor, ami kialakult. Hozok még ilyen és hasonló információkat ma délután, de ha önök is látnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számon 0620-5555-155. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a hétfő, és itt van a hétfő délután, amiből már el is röppent egy óra. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy hát süvítünk azért a munkaidő vége felé, de egyelőre még csak nagyjából az ebédidőnek van vége, úgyhogy tartsunk ki a következő órában együtt, mondjuk a jetlaggel, jön a nincs lehetetlen.

0: és itt lesz az Outcast is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt, sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: A gyors hajtás a felelős a legtöbb súlyos közúti balesetért. Történelmi mélyponton a Szardínia állomány az Adrián. Nem sokat látjuk ma a napot. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebesség mérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a nemrég nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke beszél.
3: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, ami szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
2: Ellenőrzés alá vonták a tüzet a horvátországi Brač szigetén. A lángok napok óta pusztítottak, és a becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Ha nem támad fel a szél, elkezdhetik visszavonni a tűzoltó egységeket. Soha nem volt még ilyen kevés Szardínia az Adrián. Horvátország ezért lépett, az isztriai térségben a halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon át foghatnak ilyen halakat. Szakértők szerint azonban a csökkenés megállításához az Adria egészére kiterjedő összehangolt korlátozásokra lenne szükség. Az állomány visszaesését egyébként nem csak a túlhalászás, hanem a tenger felmelegedése is okozza, mert megzavarja a faj szaporodását és táplálkozását. Mindenhol sok felhőre, borult égre, néhol esőre számíthatnak. Később aztán nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, több helyen előbukkanhat a nap. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhősnapos idő vár ránk, a keleti ország részben néha záporokkal. Délutánra 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, de késő este északnyugat felől megint felhők jönnek, 22-27 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, kellemes hétfői napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt már 4 perccel, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, és mellé egy kis energiabomba, hogy vissza tudjunk térni az ebéd után a munkához. Mondjuk ez lesz Avril Lavigne és a Skater Boy, vagy az Outkast dala, ez a Hey Ya, ezzel indítom az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mostanában többször előfordult velem, hogy véletlenül rossz számot tárcsáztam, vagy rosszul volt elmentve valakinek a telefonszáma a telefonomban, vagy engem hívtak tévesen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez lesz a mai nap kérdése. Kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Akár indította ezt a hívást, akár fogadta. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Számomra a legemlékezetesebb, hogy karácsony környékén mindig felhív egy idős hölgy, mert ő szeretne venni tűzifát. De ezt egy ilyen, hát egy 5-6 évvel ezelőtt kezdtük, és akkor mondtam, hogy hát sajnos nálam nem lehet tűzifát venni, és akkor aztán mondta, hogy jaj, téves, de aztán nem is tudom, 20 perc múlva újra felhívott, aztán újra, és igazából azóta ez nagyjából minden télen megismétlődik, úgyhogy most már így 5-6 év távlatából már nagyon kedves régi ismerősként üdvözöljük egymást, és én azt gondolom, hogy ha esetleg sikerül is tűzifát vennie, ettől függetlenül még hívni fog szerintem karácsony környékén, csak azért, hogy boldog karácsony kívánjon. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon pozitív történet, de minden esetre nagyon emlékezetes. Úgyhogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Akár ő indította ezt a hívást, akár őt hívták. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, de a számunk még egyszer 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzenetek. És mellé az emlékezetes slágerek is, úgyhogy érkezik Eminem és egyik legelső dala, a The Real Slim Shady a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Na nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információkkal szolgálni. Szalagkorlátot javítanak az M3-ason 60-nál, az 51-es és az 53-as kilométerek között mindkét irányban. A munkavégzés idejére a külső sávot foglalják el, úgyhogy a főváros felé lassulás van. Az M0-as autóútról lehajtva az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion elfoglalja a külső sávot, ami miatt már egy-két kilométeres a kocsisor. A 31-es főúton Mende és Maglót között egy teherautó és egy autó karambolózott. A 31-es kilométernél zárva az út kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő Üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek van információja, nem csak innen, bárhonnan az ország útjairól. Köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Enikőtől kaptam egy üzenetet, hogy szerint egy kicsit túl gyorsan rúgta be az ősz az ajtót, és múlt héten ilyenkor még bőven papucsban és trikóban ment a munkahelyre, ma meg már előkerültek a kabátok, sőt igazából már péntek óta nagyjából kabátban, vagy legalábbis jackiben létezik, és hogy egy kicsit most így a hétfői naptól elvette ez a kedvét, úgyhogy örülne, ha én visszaadnám. Hát jó időt sajnos nem tudok hozni, viszont nyári hangulatot igen, úgyhogy mindent megteszek a következő órában. Például a Valmar és Manuel dalával jön az Égett a nap.
2: Hideg a víz és égett a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít.
1: És itt lesz majd Madonna is a musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Rékasi felüljáró építése akkor egyik legfontosabb beruházása volt. A 70-es évek elején épült a 32-es főút felett átívelő közúti híd, eredetileg a november 7-e nevet viselte. A hat nyílásos szerkezetet szakaszonként építették. Ezekben az időkben rengeteg dolog még kézzel épült. A betonozás is jó részt kézi erővel történt. Már akkor figyeltek arra, hogy a vonatközlekedés akadálytalan legyen. A felüljáró kísérleti jelleggel 8 mm-es vastagságú pályaburkolatot kapott, ami egyben szigetelés és koptató réteg is volt. Az elkészült 175 méter hosszú vasbetonhíd 41 millió forintba került, jelentősen megkönnyítette a közlekedők életét, hisz nem ritkán a Rékasi úti vasúti átjáróban 20 percnél is tovább zárva volt a sorompó.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Indul a nyolcadikosok pályaorientációs vizsgálata. Elítélte a magyar turistanők támadóit a szicíliai bíróság. Változékony kora őszi idő várható egész héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Elítélték a két magyar turistanő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A rendezvény holnap kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Felhők lepik el az eget, eső zápor sem kizárt, ezekből keletre ígérik a legkevesebbet. Később nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró. Odakint 19-25 fok lehet. Holnap alapvetően gomoly felhős napos idő vár ránk, a keleti ország részben néha záporokkal. Estére mindenütt kiderül az ég, 21-26 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán túlnyomóan derült lehet az ég, hajnalban 7-15, délután 22-27 fokig érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is 4 perccel, csak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Megint csak utazunk, 90-es, 2000-es évek a legjobb időszakban. Egyszerűen ezeket a dalokat nem fogom tudni megunni, újabb és újabb gyöngyszemeket fedezek fel. Mint mondjuk az Enigma és a Return to Innocence, de itt lesz a Bombon is, most pedig Madonnával indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.
5: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legemlékezetesebb téves hívása. Az mindegy, hogy ő indította a hívást, vagy őt hívták. Na nézzük a sztorikat. Azt írja Peti, én egyszer, hát mondjuk úgy, hogy egy buli után felhívtam anyukámat hajnal 2-kor, hogy anya, megvan a macska, mire ő? Peti, nekünk soha nem volt macskánk. Na, akkor derült ki, hogy egy teljesen idegen számot hívtam, és egy bácsit tájékoztattam a macska megtalálásáról. A bácsi meglepően boldog volt és kedves, még így hajnali 2-kor is, úgyhogy téves hívás volt, de egyébként vicces. Hát lehet, hogy a bácsinak annyira nem hajnali 2-kor, de nagyon jó. Azt írja Zoli, egyszer egy nő hívott, és azt kérdezte, te vagy az a pasi, akivel tegnap találkoztam? Mondtam, hogy nem. Erre pedig nagyon reméltem, és letette. Azóta is foglalkoztat, hogy vajon mi lett volna, ha azt mondom, hogy igen. Nem hívtad vissza? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló sztorik. Mellé pedig emlékezetes slágerek, mint például 93-ból az Enigma dala, ez a Return to Innocence. Egy ősi hang, egy tájvani őslakos népcsoporté, rögtön így a dal elején, de talán

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra, hát ha tudok új információval szolgálni. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál baleset történt. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 472-es főúton Hódmezővásárhelynél a 47-es főúti csomóponti körhíd után egy teherautó borult fel. A 203-as kilométernél a belváros felé vezető irányban egy sávot le is zárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani, úgyhogy ezzel számoljanak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bármilyen információjuk van, bárhonnan az ország útjairól. Nagyon köszönöm, ha elküldik vagy felhívnak. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Folytatódik a vasútvonal felújítása. Először indul Szenior Egyetem Szolnokon. Szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntes pedig vét 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. Amint egy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idei évben, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazat cserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezren utaznak. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
5: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt, vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni, vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Először indít Senior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek, egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Az előadásokat a Debreceni Egyetem szakemberei tartják. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 5 évre kis buszt kapott használatra a szolnoki VSC a Magyar Vízilabda Szövetségtől, tudatták honlapjukon. A szolnoki klub annak a 15 egyesületnek az egyike, amelyet az utánpótlásban végzett munka alapján választottak ki. A döntésnél a korosztályos csapatok eredményeit vették figyelembe, a felnőtt csapat teljesítménye nem számított. A járművet elsősorban a fiatal vízilabdázók országos bajnoki mérkőzésekre utaztatására használhatják. Ma egy legyengült hideg front éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello hétfő, hello Best FM hallgatók, a stúdióban már Fodor Attila, kellemes délutánt kívánok. Ezen a napon született Pumukli hangja, Hans Clarin és Xanthus Barbara színésznő is. A mi zenei listánkat ezúttal Britney Spears indítja, a 2000-es évekből szól a Gimme More.
0: 102.4 Best FM.

Ezen a héten még akár a 28-29 fokokat is elérhetjük a térségben. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Na, holnap reggel viszont őszies, ködös párás lesz, napközben viszont a napsütés mellett gomoly felhős időre van kilátás a térségben is. Tőlünk észak-keletre és északra alakulhatnak ki majd kisebb záporok, gyenge marad majd a szél. A hőmérséklet 25 fok felett lehet a térségben. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, tőlünk északra, illetve észak-nyugaton növekedhet meg a felhőzet. Csapadék viszont nem várható, a déli szél olykor megélénkülhet, 27 foknál is többet mérhetünk. Csütörtökön érkezik egy hideg front északnyugat felől, előtte viszont túlnyomóan napos idő lesz a térségben, a Dunántúlon viszont délután már lehetnek rövid esők. Csütörtökön a délnyugati szél fog majd gyengén fújni, 28 fok feletti maximumot is mérhetünk majd. A hét második felében pénteken és szombaton még csapadékosabb idő várható majd megélénkülő széllel, vasárnap viszont már csökken a csapadék hajlam, viszont erős marad a szél. A hét utolsó napjaiban általában 24-26 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. Magasra jutott Fatboy Slim dala is annak idején, a Rockefeller Skank, ezzel folytatjuk a 102.4 Best FM-en. Right about now, the funk soul brother, check it out.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Szerdán Bringás reggeli 6.30-tól Szolnokon a Kossuth téren, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban, többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4.10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 12:30-tól látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható, szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutatók, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. Kellemes kikapcsolódást kívánok a programokhoz. Itt a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között most a Matchbox 20 dala hallható majd.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűjő összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinc-Káta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 442-esen Rákóczi újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. A következő dal még a 90-es években készült, de aztán 2000 után többször is újra keverték, újra remixelték, mindegyik verzió jó. Ez már a Fragma dala lesz, a Tokaz Miracle.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Folytatódik a vasútvonal felújítása. Először indul Senior Egyetem Szolnokon. Szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig vét 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. A mintegy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejgő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazat cserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezren utaznak. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidő sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
5: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Először indít Senior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek, egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Az előadásokat a Debreceni Egyetem szakemberei tartják. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 5 évre kis buszt kapott használatra a szolnoki VSC a Magyar Vízilabda Szövetségtől, tudatták honlapjukon. A szolnoki klub annak a 15 egyesületnek az egyike, amelyet az utánpótlásban végzett munka alapján választottak ki. A döntésnél a korosztályos csapatok eredményeit vették figyelembe, a felnőtt csapat teljesítménye nem számított. A járművet elsősorban a fiatal vízilabdázók országos bajnoki mérkőzésekre utaztatására használhatják. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És a stúdióban Fodor Attila, 1996-ban ilyenkor jelent meg Peter André, angol listavezetője Flava, és ma ünnepelné születésnapját a zseniális hangú Amy Winehouse. Mostanában több előadó is hasonló stílust képvisel, például Olivia Dean vagy Sienna Spiro, de nem ők jönnek, hanem Justin Timberlake.
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék.
7: Something about you, the way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Ezen a héten még akár a 28-29 fokokat is elérhetjük a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Na holnap reggel viszont őszies, ködös párás lesz, napközben viszont a napsütés mellett gomoly felhős időre van kilátás a térségben is. Tőlünk észak-keletre és északra alakulhatnak ki majd kisebb záporok, gyenge marad majd a szél. A hőmérséklet 25 fok felett lehet a térségben. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, tőlünk északra, illetve észak-nyugaton növekedhet meg a felhőzet. Csapadék viszont nem várható, a déli szél olykor megélénkülhet, 27 foknál is többet mérhetünk. Csütörtökön érkezik egy hideg front észak-nyugat felől, előtte viszont túlnyomóan napos idő lesz a térségben, a Dunántúlon viszont délután már lehetnek rövid esők. Csütörtökön a délnyugati szél fog majd gyengén fújni, 28 fok feletti maximumot is mérhetünk majd. A hét második felében pénteken és szombaton még csapadékosabb idő várható majd megélénkülő széllel, vasárnap viszont már csökken a csapadék hajlam, viszont erős marad a szél. A hét utolsó napjaiban általában 24-26 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. Egy soul sláger feldolgozását hozta el nekünk a 90-es évek elején Money Love, ez már az It's a Shame a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szerdán Bringás reggeli 6.30-tól Szolnokon a Kossuth téren, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán 11 órától lesznek majd színpadi programok, 11:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órát. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések. 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. A Magashegyi Underground egyik legjobbjával folytatom a hétfőt, az Árnyék szól a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűjő összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 442-esen Rákóczi újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Mangorize és Dr. Béres feldolgozásában jön a Hip Hop Boys dala Ott várok rád a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Folytatódik a vasútvonal felújítása. Először indul Senior Egyetem Szolnokon. Szűrések és újraélesztés az egészségnapon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig vét 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
2: A pince és a tetőszerkezet felújításával folytatódik a Jézus Szíve plébánia épületének korszerűsítése Szolnokon, írja a szoljon.hu. A mostani munkákra 20 millió forint támogatást kaptak. Jelenleg a korábban kihasználatlan alaksort teszik rendbe, ahol közösségi teret alakítanak ki. Kitakarítják a pincét, megerősítik és rendbehozzák a régi téglafalakat, emellett újjáépítik a tetőszerkezetet is. A mintegy 120 éves épület teljes felújítása 2023-ban kezdődött saját forrásból és a Váci Egyházmegye támogatásával, majd állami pénzt is kaptak a folytatáshoz. A munkák több ütemben a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva haladnak. Az épületen legutóbb az 1970-es években végeztek nagyobb felújítást. Családi egészségnapot tartott szombaton a Hetényi Géza Kórház egészségfejlesztési irodája Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán bőrgyógyászati, nőgyógyászati, csontsűrűség és szív-érrendszeri szűrővizsgálatokon lehetett részt venni. Az érdeklődők az újraélesztést is gyakorolhatták, köztük azt, hogyan kell csecsemőnél elvégezni az életmentő beavatkozást. Háromféle mozgásprogramot is tartottak, emellett az interneten vásárolható gyógyszerek veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen a betegségek megelőzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára is felhívták a figyelmet. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Vejgő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
4: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, a kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. korábban Abonynál sín és ágyazat cserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 000-en utaznak. Gulyás főzők népesítették be szombaton a szolnoki Tiszaligetet, ahol Gulyásliget néven rendezték meg az idei gulyás ünnepet, írja a szoljon.hu. A főzőversenyre 70 amatőr és profi csapat érkezett 7 országból. A programok a gulyás főzés mellett a hozzá kapcsolódó hagyományokat is bemutatták, hagyományőrző csoportok is részt vettek az eseményen. A rendezvény idén kisebb volt a korábbi gulyás fesztiválnál. Ennek oka, hogy Szolnok anyagi helyzete miatt az önkormányzat nem tudta biztosítani a tervezett 20 millió forintos támogatást. A szervezők végül más támogatók bevonásával rendezték meg a programot. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen lehet csatlakozni a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
5: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Először indít Senior Egyetemet Szolnokon a Debreceni Egyetem. Az előadások októberben kezdődnek a Szolnok kampuszon, közölte az intézmény. A név ellenére nem csak időseket várnak, a programok minden érdeklődő számára nyitottak és ingyenesek. 5 alkalmat terveznek, egymástól egészen eltérő témákkal. Szó lesz például a tőzsdéről és a befektetésekről, a bőrápolásról és a kozmetikumokról, valamint a sport üzleti oldaláról. Egy előadás a középkori tudomány és mágia kapcsolatával foglalkozik, de történelmi téma is szerepel a kínálatban. Az előadásokat a Debreceni Egyetem szakemberei tartják. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak egy 50 éves jászladányi férfit. A szoljon.hu a rendőrségtől megtudta, azzal gyanúsítják, hogy 2 jászladányi ingatlanból árulta a Kristály néven ismert drogot. A szert kisebb csomagokban, illetve grammonként 8000 forintért adta. Az egyik ingatlan átvizsgálásakor droggyanús anyagot találtak és foglaltak le. A férfitől vett mintavizsgálata kábítószer jelenlétét mutatta ki. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 5 évre kis buszt kapott használatra a szolnoki VSC a Magyar Vízilabda Szövetségtől, tudatták honlapjukon. A szolnoki klub annak a 15 egyesületnek az egyike, amelyet az utánpótlásban végzett munka alapján választottak ki. A döntésnél a korosztályos csapatok eredményeit vették figyelembe, a felnőtt csapat teljesítménye nem számított. A járművet elsősorban a fiatal vízilabdázók országos bajnoki mérkőzésekre utaztatására használhatják. Ma egy legyengült hidegfront éri el térségünket, gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Holnap már több napsütésre számíthatunk, de térségünkben még kialakulhatnak záporok. Nappal maximum 20-24, éjjel minimum 12-15 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És szólnakon a stúdióban Fodor Attila, 59-ben ekkor született Morten Harket, az AHA énekese. A norvégok 85-ben ősszel vezették is a slágerlistákat. A Tékon mihez egyébként zseniálisan jó klip is készült, hogyha a dalt nem is jegyeztük meg. Már akkoriban pályatárs volt a most következő George Michael.
0: 102.4 West FM.

0: 92.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ezen a héten még akár a 28-29 fokokat is elérhetjük a térségben. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Na, holnap reggel viszont őszies, ködös párás lesz, napközben viszont a napsütés mellett gomoly felhős időre van kilátás a térségben is. Tőlünk észak-keletre és északra alakulhatnak ki majd kisebb záporok, gyenge marad majd a szél. A hőmérséklet 25 fok felett lehet a térségben. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, tőlünk északra, illetve észak-nyugaton növekedhet meg a felhőzet. Csapadék viszont nem várható, a déli szél olykor megélénkülhet, 27 foknál is többet mérhetünk. Csütörtökön érkezik egy hideg front észak-nyugat felől, előtte viszont túlnyomóan napos idő lesz a térségben, a Dunántúlon viszont délután már lehetnek rövid esők. Csütörtökön a délnyugati szél fog majd gyengén fújni, 28 fok feletti maximumot is mérhetünk majd. A hét második felében pénteken és szombaton még csapadékosabb idő várható majd megélénkülő széllel, vasárnap viszont már csökken a csapadék hajlam, viszont erős marad a szél. A hét utolsó napjaiban általában 24-26 fok között lesznek a legmagasabb hőmérsékletek. A 80-as évek végén már a listák élére került a Dallas Soul a Me, Myself and I dalukkal. Érdekes volt a hozzátartozó klip is. Aztán a 90-es évek elején ezt dúdoltuk állandóan. Itt a Ring Ring Ring a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szerdán Bringás reggeli 6.30-tól Szolnokon a Kossuth téren, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán 11 órától lesznek majd színpadi programok, 12:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órát. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán, szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutatók, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. A legjobb zenékkel folytatjuk, Dalos Bogi dalával ezúttal a 102.4 Best FM-en. Köszi, hogy együtt töltjük a mai délutánt is.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűj összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomendőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 4-42-esen Rákóczi újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Most arra ennyi, meg egy Bambi, én tolom a bicajt és passzolom a mikrofont. Fodor Attila vagyok, további kellemes hétfő délután kívánok a 102.4 Best FM-mel, és most James Blunt-tal.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvényjavaslatot. Kapaszkodót kapnak a nyolcadikosok a pályaválasztáshoz. Mozgolódik az Etna, repteret zártak le miatta. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi törvénymódosítást, ebben 8 pontban erősítenék a gyermekek jogait és biztonságát. A javaslat csomag alapján egyebek mellett megtisztítanák a közterületeket a gyermekek fejlődésére káros hirdetésektől, a média szolgáltatóknak pedig szigorúbban kellene szűrni a korhatáros tartalmat. Felgyorsítanák az eljárást a kórházban maradt csecsemők ügyében is. Ha egy gyermek már nem szorul egészségügyi ellátásra, a gyámhatóságnak 8 napja lenne arra, hogy helyzetfelmérést és intézkedési tervet készítsen. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Életét vesztette a 31-es főúton történt baleset egyik érintettje. A súlyos karambol Maglód és Mende között történt. Egy személyautó és egy sódert szállító teherautó ütközött frontálisan. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az autó 38 éves sofőrje a helyszínen meghalt. Egy 3 éves gyermeket újraélesztés után, egy 34 éves nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba. A teherautó sofőrje könnyebben sérült, de őt is kivizsgálják. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal, holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad, 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon. A hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb.

amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Night Shiftet, Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország

0: zenék Mixben.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz 5 újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel 5 új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken, azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázdi, hogy minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A családi pótlék emelése is benne lesz a költségvetésben. 100 milliókat róttak ki munkavédelmi bírságként. A csendes barátot jelöli Oszkárra hazánk. Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Alaposan visszaszorította papír felhasználását a NAV. A vámszak területen egy év alatt mintegy 40%-os megtakarítást értek el, azaz csaknem 350 ezer lappal kevesebb fogyott. Ehhez hozzájárult, hogy bevezették a helyszíni ellenőrzések digitalizációját szolgáló rendszert. A munkát jelenleg mintegy 150 táblagép segíti. Elítélték a két magyar turista nő támadóit Szicíliában. Catania bírósága első fokon fejenként több mint 7 év börtönt szabott ki a három marokkói férfira a tavaly csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt. A nőknek járó kártérítésről a bíróság külön dönt. A csendes barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Éjszakára az ország nagy részén kiderül az ég, hajnalra 10-15 fokig hűl majd a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időre számíthatunk. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22 és 26 fok között alakulnak a holnapi csúcsok, szerdán napos száraz idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hú, én ezzel mindig bajba vagyok. Egyrészt most már a megfogalmazás, és már annyira piszik vagyunk, hogy most már... A vénasszonyok nyarát se lehet mondani, indián nyarat se lehet mondani, ugye?
3: Igen, ezek ilyen nagyon mind elfáradtak.
2: Igen, szóval, hogy nem, tehát, hogy mikor van az, amikor olyan érzésed van, hogy nyár van, de már ősz van. Jaj. Az de mikor van hivatalosan?
3: Kérdezzük már meg az újabb, a frissebb generációkat, hogy ti mit mondanátok? Ja, vénasszonyok nyara.
2: Vénasszonyok nyarát nem lehet, ugye, mert nem, tehát nem. Aging van, igen, igen.
3: A szexuális zaklatás.
2: Igen, nyilván ugye indián nyarat sem lehet mondani, ugye, mert akkor mindenféle ilyen, nem is tudom. Jó, tehát a 06255-55-155, amikor már nem nyár van, de mégis olyan idő van, mint hogyha nyár lenne, azt hogy hívjátok? Lauer Krisztián a lemezját.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És hát nyilván ezt az egész időjárás történetet azért hoztuk itt rögtön a mix elejére, mert hát pislogtunk kettőt, jobbra néztünk, balra néztünk, az már szeptember közepe van.
2: Igen, és már mínusz 5 van.
1: Hát azért még nem, még nem. Szerencsére, de... De hát igen, azért most már azért a strand törülközőket, meg a strand felszerelést, ezt nyugodtan el lehet tenni. Viszont nyugodtan lehet majd készíteni a táncos cipőket, mert ki tudja, hogy mikor tájt fogunk majd mindenkit megint megörvendeztetni egy jó kis Best FM Night Shift partival, úgyhogy készüljetek, figyeljetek, és hát, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor a Best FM Night Shift profiljainkat Instán és Facebookon mindenféleképpen kövessétek be, lájkoljátok, szívecskézzétek, hüvelykújjazzátok, csillagozzátok, amit ilyenkor kell, jó? Mert ott jönnek majd az információk.

0: És akkor megnyitom az őszi Nácsiv Totót, vagy nem is a Bingót, vagy mi a, mindenkit vagy végig fogok kérdezgetni, ugye most már azért bőven kampányolnak a lemezlovasok, ugye DJ meg top 100-as szavazás már tart. Szavaz rám. Szerinted ki lesz?
1: Nem tudom. Már annyira folyamatosan változik az egész, tehát így annyira frissül, tehát hát két havonta valaki betör a piacra egy újabb lemezlovas, vagy egy újabb producer, nem lehet tudni.
0: Mondj egy nevet.
1: Nem tudom. Igazából
0: Mátyás
1: én még
0: király, mindig... Csak úgy bele... Szerintem a Getta, ő volt tavaly is? Azt hiszem, igen.
1: Hát persze, általában most... mindig az első háromban benne van, de hát folyamatosan dolgozik az ember.
0: Igen,
1: tehát
0: azért mondom, hogy
1: ez
0: nagyon erős volt, meg ugye megcsinált ezt a Monolith showját, meg háromszor megtöltötte a párizsi stadiont. Szóval azért...
1: Nem lehet elvenni tőle ezeket a sikereket.
0: Igen.
1: Hát ez teljesen megváltozott egyébként ez a lista már. Tehát tényleg annyira, úgy mond, a commerce vett át az irányítást, mint nem úgy van, mint régen, ahogy volt.
0: Igen.
1: Hát azért tényleg ott meg hát a Sasha, a John Digweed, aztán utána a Trans...
0: Igen, Armin.
1: Mágusok, persze. Az Armin,
0: meg aztán hát most utána... már tényleg itt most már mozgósítás van, tehát ki tudja
1: hát
0: a rajongókat jobban.
1: Inkább.
0: Jó, meglátjuk. Jó, akkor én mondok egy David Gettát. Te?
1: Én is azt mondom.
0: Jó. Na, akkor kíváncsiak a többiek mit mondanak. Holnap akkor meginterjúvjuk a hangját.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na tessék, azért titkon te is a getta látod, hát azért csak bedobtál egy Justin Bieber-t.
2: Abban az időben nagyon-nagyon komolyan működött ez a dal.
1: Működik ez még most is?
2: Hogy?
1: Hát követesen játszanád bizonyám. Krisz, nagyon szépen köszönjük, a klasszik végére értünk, úgyhogy jövő hét hétfőn várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

Another one busts the dust. Ow! Another one.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új férőhelyek is szerepelnek a krízisprogramban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet, szakítási szándék az Egyesült Királyságban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindítják a gyermekvédelmi krízisprogramot, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. 440 millió forintot különítenek el a serdülőlányok megvédésére regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut majd a szakemberek képzésére is, jelezte a kormányfő. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ozon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg. Mivel változékony idő jön, hidegfronttal így a légszennyezettség mérséklődik. Csak nem 2 kilónyi kábítószer találtak egy autóban Hajdú-Biharban. A pénzügyőrök az M3-as stráda görbeházi pihenőhelyén ellenőrizték a kocsit és találták meg a 2 csomag gyanús anyagot. A jármű utasai azt állították, nem tudtak a drogról. A rendőrség kábítószer birtoklás miatt eljárást indított. Elszakadna az Egyesült Királyságtól Skócia, Észak-Írország és Wales. A 3 ország miniszterelnökei egy memorandumot írtak alá Cardiffban arról, hogy mindhárom országnak joga van dönteni a jövőjéről. A dokumentum kitér arra is, hogy amennyiben függetlenednek a brit fennhatóságtól, újra csatlakoznának az Európai Unióhoz. A skót kormányfő a következő 5 évben újabb függetlenségi népszavazást szeretne, Észak-Írország vezetője pedig az évtized végéig írná ki a referendumot az Ír-sziget újraegyesítéséről. Északára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha csak annyit mondok, hogy 2001 valószínűleg elsőként mindenkinek a szeptember 11-i terrortámadások ugranak be, pedig hát 2 héttel a 9-11 előtt történt egy másik tragédia is, borzasztóan fiatalon, 22 évesen hunyt el Alia augusztus 28-án. Ráemlékezünk ebben az órában majd, Try Again Now.
2: Ez a Night Shift a Best

FM, a legjobb zenék. Elindult a Pussycat Dolls európai turnéja. Másfél óra, 23-24 dal, amelyek között azért nagy példaképek dala is felcsendülnek. Például Britney Spears-é is, mert hát ugye korábban a Pussycat Dolls volt Britney erőzenekara. Most Britney jön, a Stronger-ra itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék, ugyan volt 3 Wembley koncertjük, meg 9 a Madison Square Gardenben, gondolom azért így is páran lemaradtak a Bon Joviról. A zenekar mindenkit megnyugtatott, na nem arról, hogy majd hamarosan lehet őket élőben pótolni, hanem meg lehet venni ezen koncertek megvágott, megszerkesztett hanganyagát. Have a nice day! A Bon Jovi érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Ez a Night Shift Light Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Next FM, a legjobb zenék. Been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope.

0: you're my destiny. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról. Még mindig folyik a harc a szúnyogok ellen, közeleg a bringás reggeli. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. 24 illegális bevándorló zsúfolt egy furgonba, azaz embercsempész, akit Röszkénél fogtak el. A srilankai férfi két másik társával szállította a határsértőket. Megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, de ez nem sikerült. Eljárás indult az ügyben. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába járókat a Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelen, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 2017-ben nem csak Fergie és a Black Eyed Peas útjai váltak ketté, de 9 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, szeptember 14-én jelentette be férjével a színész Josh Duhamel, hogy szintén külön utakon folytatják, mert nem volt ennyire igaz, mert akkor már hónapok után külön éltek. Náluk még a Fergie és Black Eyed Peas érkezik a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best

They have been to the place where the Moo Moo mate.

Best of a legjobb zenék, hogy mi a közös Beyoncé-ban, Stevie Wonderben és a most érkező Bruno Marsban? Hát az, hogyha valaki szeretne jegyet venni a koncertjeikre, akkor már az online vásárláshoz is sorba kell állni, és amikor az ember azt látja kírva a monitorjára, hogy 143 ezeren várnak előtted, akkor nagyjából lehet sejteni, hogy tuti, hogy nem fogsz tudni jegyet kapni. Jön az Uptown Funk, itt a Best

Best FM, a legjobb zenék. 3,5 hónappal ezelőtt jelentette be J.K. a Jamiroquai-ból, hogy már csak a mastering van hátra az új albumból. Azóta sincs erről semmi hír, de legalább egy-két dalt erről a hamarosan érkező nagy lemezről már meg lehet hallgatni a koncerteken. Jön a Kent Heat!

Best FM, a legjobb zenék. Tényleg az AI világában még senkinek nem jutott eszébe az a poén, hogy ez a Sarah Connor mondjuk Schwarzeneggerrel együtt a Terminátor egyik jelenetében szerepeljen, vagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kaphatnak a gyermekvédelmi dolgozók, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, a Csendes Barát Magyarország Oscar jelöltje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benne lesz a jövő évi költségvetésben a családi pótlék nagy arányú emelése, és a gyermekvédelem is többletforráshoz jut. Erről is beszélt a miniszterelnök a közrádióban. Magyar Péter azt mondta, a hiány csökkentése most a legnagyobb feladat. Kitért arra is, hogy a gyermekvédelmi dolgozók 20-25%-os béremelést kapnak két lépcsőben. Az első felét novemberben, a másodikat pedig januárban. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az év első felében. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 volt halálos, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. A munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál tártak fel szabálytalanságot. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata szerdán. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A Csendes Barátot jelöli Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat majd az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Ismét lezárták Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A vulkán közel 4 km magas hamufelhőt lövelt ki magából, ezért volt szükség az intézkedésre, mely az érkező és az induló járatokat is érinti. Egy részüket eltörölték, míg más gépeket a többi szicíliai és dél-olaszországi reptérre tereltek át. Éjszakára az ország legnagyobb részén kiderül az ég. A késő esti 12-18 fok után hajnalra általában 10-15 fokig hűl a levegő. Párás, néhol ködös lehet a hajnal. Holnap a ködfoltok feloszlását követően gomoly felhős napos időnk lesz, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet, csak elvétve lehet kisebb zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Szerdán napos, száraz idő lesz, és akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tavaly szeptemberben nálunk is koncertezett Robbie Williams Budapesten, és az európai részét a turnéjának mostanság zárta le. Októberben leginkább Argentinában és Brazíliában lesz látható, hallható, novemberben és decemberben pedig irány Ausztrália és Új-Zéland. Nálunk pedig az órát ő indítja, már is a Rock DJ-vel.
2: Itt a Best FM. Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenékelő, először jön egy Salt and Pepper dal, ahol hát pozitív előjellel értekeznek az urakról, aztán meg egy dal, ahol Meredith Brooks abszolút negatívan értekezik saját magáról. What a Man most, aztán pár dallal később Meredith Brooks és a Bitch.

Best of a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban 2 Grammy díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Anthony Kiedis, a Red Hot Chili Peppers énekese, dalszerzője. Nyilván nagyon jól tudja, hogy a most érkező dal pontosan melyik hídról is szól, hiszen ő írta az Under the Bridge-et. Azt mondta, hogy azért nem akarja pontos helyet megnevezni, mert nem akarja, hogy a rajongók és a turisták elkezdjenek oda özönleni és feldúlják a helyek életét, ami persze nem gátolta meg a rajongókat abban, hogy egy kis nyomozásba kezdjenek. És hát arra jutottak, hogy ez valószínűleg Los Angelesben a MacArthur Park környékén lévő kis gyalogos aluljáró lehet. Under the Bridge, jön a Red Hot Chili Peppers, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila Kay szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nem esetlenséggel oda trössentett.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És vannak, akinek Fergie-vel ellentétben ez a nap nem a szakításról, hanem az egybekelésről szól. Például Gwen Stefani 2002-ben ezen a napon házasodott össze első férjével Gavin Rossdale-lel, akivel aztán 14 évvel később elváltak, de ez egy másik történet. Eve-vel érkezik hamarosan, és a Let Me Blow Your Mind-dal, ATB és a Fields of Love után.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi Artubo.

Best FM a legjobb zenék, akik álmatlanságban szenvednek. Hát gondolom, ők most még nem mennek aludni. Maradjatok itt velünk nyugodtan a Besten. Én viszont megyek, mert én nagyon elfáradtam. Ennyi volt már a hétfő és a Night Shift. Holnap kedd, ami azt jelenti, hogy a funkinak szentelünk majd 120 percet. 6 és 8 óra között a legjobb funky zenéket fogjuk mixelni DJ Hangyával, keddi rezidensünkkel együtt a 90-es és a 2000-es évekből. Úgyhogy a fét lesz jön. Én meg megyek. Jó éjszakát. Nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. What is a fact? Should truly be a reason for us to change.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.